0: Štajerský vák.
1: Štajerský vák.
2: Noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.